Na kérem szépen, eljött a pillanat, pont ideje, hogy elkezdődjön a Zenebona Rádió magyar nyelvű szórakoztató műsorának újabb 55 perces fejezete, egy újabb kalandja. A mikrofonnál, ahogy már megszokhatták, Kozma Grimm Mária. Nagy szeretettel üdvözlöm hallgatóimat június 13-án, ezen a sok mindenről nevezetes napon. Ma van például a Magyar Feltalálók napja, Szent Antal, a gyermekek védőszentjének ünnepe, és a Magyar Védőnők napja is. A többit most nem sorolom, majd a műsor folyamán úgyis előkerülnek a fontosabb események, érdekességek, apró tudnivalók, szépen egymás után, ahogy a jó rádió ritmus megkívánja, majd megosztom azokat is önökkel, jó? Ezzel a felvezetővel most pedig nincs más hátra, mint előre. Induljon a 963. adás, mégpedig egy igazán kiváló zeneszámmal, olyannal, ami már az első ütemével képes érzelmi világunkat áthangolni egy másik dimenzióba. Azt szeretném, hogy mindenki érezze magát csodálatosan jól ebben az egy órás adásban, és természetesen kívánok zökkenőmentes vételt azoknak,

A címe az elhangzott dalnak. Ez a dal valójában egy katonadal, egy szerelmi búcsúének, egy érzelmes népdal hangulatú mű, melyet a források szerint a Magyar Királyi Honvéd légierő használt a II. Világháború alatt kvázi himnuszként. A későbbi évtizedekben a Magyar Honvédség és a Magyar Légierő is gyakran használta ünnepi, megemlékező alkalmakkor. A legismertebb verziók szerint a szövegíró dr. Manyá Tibor. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert a fiatalabb generációnak ma már sokszor halvány fogalma sincs arról, hogy bizonyos dalok nem csak dallamok voltak a múltban. Ezeket a muzsikákat alkalomattán himnuszként, bátorító vagy éppen vigasztaló eszközként használták a háborúk idején. A Szél viszi messze is egy ilyen példa, egy ilyen dal, amely egyszerre hordozott reményt, félelmet, összetartozást és búcsút. Ma már több változatban él tovább, többek között a Kárpátia feldolgozásában is, de a gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak. Kedves hallgatóink, június van, más néven Szent Iván hava, nyárelő hava, vagy ha úgy tetszik, hát napisten hava. És ebből is a 13. napot írjuk. Igen, igen, ma szombat van és 13-a, de mi ezzel nem foglalkozunk, mármint a 13-as számmal, hiszen nem vagyunk babonásak, ugye? Pedig ehhez a naphoz bizony rengeteg hiedelem, babona és régi népszokás kapcsolódik. Ezekből majd jócskán mondok el a műsor későbbi részében. Lesz itt minden néphit, régi szokások, meg egy kis mosoly is mellé, lesz történelem, hagyomány, tudomány, érdekesség és persze sok-sok zene. Méghozzá olyan zene, amit mostanában sokan hiányoltak tőlem, úgyhogy ma... Tessék kapaszkodni, a régmúlt évek retro kincseit hoztam egy jó nagy papírzacskóval, mert hát kaptam én hideget és meleget az utóbbi időben, hogy nem jó a muzsika, Mária. Na, Mária, nem tetszett a zene. Milyen zenét hoztál már, és mint ezt hallottam? Tehát akkor tessék, ma lesz régi módi zene, csak hogy ne sírjanak, ne mérgelődjenek egyesek. Szóval nagyjából erre számíthatnak, kedves hallgatóink, ezeket osztom meg önökkel a mai adásban. És akkor rögtön kezdem is azzal, hogy ma nem csak Szent Antal napja van, hanem a Magyar Feltalálók napja is, melyet 2009 óta tettek fel az emléknapok listájára, annak tiszteletére és emlékére, hogy az első magyar Nobel-díjas Szent Györgyi Albert biokémikus 1941-ben ezen a napon jelentett be a jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítményét, a jól ismert C-vitamin találmányát. Tudják, kedves hallgatóim, van a tudománynak egy különös tulajdonsága. Néha ott bújik meg, ahol a legkevésbé várnánk. Például egy tányér szegedi paprikában. Ez történt Szent Györgyi Alberttel is. Szent Györgyi Albert a magyar biokémia fene gyereke, ugyanis egyszerűen nem akarta megenni a vacsorára kapott paprikát. Fogta hát és bevitte a laborba. A többit pedig már ismerjük. Ebből a kis gasztronómiai lázadásból lett a C-vitamin világhódító története, és ebből lett Magyarország első Nobel-díja is, írják a honlapon. Maga a vitaminról érdemes lenne bővebben beszélni, de nem fogok, mert olyan sok információ, olyan sok érdekesség van a feltalálója körül, és ővele kapcsolatban, hogy műsoridőnk korlátai miatt csak ezeket mondom el, a többi technikai vagy medicinai adatokat önök is megtalálhatják a lexikonban vagy az interneten. Tehát a C-vitamin feltalálójával kapcsolatban tudni kell, illik tudni, hogy Szent Györgyi Albert egy különleges személyiség volt, aki szenvedélyesen hitt abban, hogy a tudomány
játék is, csak komolyan kell játszani.

Ő azt vallotta, a felfedezés azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt látja, de te mást gondolsz róla. Ez érdekes. A diákjai szerint sziporkázó, humorú, közvetlen és végtelenül kíváncsi ember volt. Azt mondják a gonosz nyelvek, hogy a tudósnak nem kellett a paprika, nem szerette a paprikát, ezért vitte be a laborba, és inkább kísérleti anyagnak használta, mint eledelnek. Így derült ki, hogy a magyar paprika valóságos C-vitamin bomba. Állítólag a C-vitamin valójában nem is C-vitamin volt az elején, mert a vegyület eredeti neve hexuronsa volt, és Szent Györgyi javasolta, hogy nevezzék át aszkorbinsavra, mert megakadályozza a skorbutot. A C-vitamin elnevezés csak később terjedt el, egyszerűbb volt kimondani és megjegyezni. A világ pedig hamarosan megtanulta a közérthetőbb változatot, tehát a C-vitamint. A felfedezés nem csak a táplálkozás tudományt forradalmasította, hanem új utakat nyitott a sejtek oxidációs folyamataiban is, ezért kapta meg 1937-ben a Nobel-díjat. Sokan nem hinnék el, ha most azt mondom, hogy a felfedezéshez kellett egy ló is. Bizony. Nem is egy. A lexikon szerint a C-vitamin izolálásához hatalmas mennyiségű mellékvese kivonatra volt szükség. A szegedi Vágóhídon dolgozók naponta zsákszámra hordták a mellékveséket a laborba. A kutatók viccesen lógyárnak nevezték a laboratóriumot. A felfedezés után Szeged lett a C-vitamin világ fővárosa, ahonnan majd tonna számra exportálták a világba. Köztudott, hogy a második világháború alatt a C-vitamin stratégiai fontosságúvá vált, mert segítette a katonák egészségét, így aztán a C-vitamin lassan, de biztosan meghódította a világot, és így lett az egyik legtöbbet fogyasztott étrend kiegészítő, amit Szent Györgyi Albertnek köszönhetünk. Ő az egyetlen magyar tudós, aki hazai laboratóriumi munkáért kapott természettudományos Nobel-díjat 1937-ben. A Nobel-bizottság külön kiemelte, hogy munkája új fejezetet nyitott az élő sejtek működésének megértésében. Eddig az idézet, kedves hallgatóim, hát most, hogy ennyi mindent megtudtunk a C-vitaminról, főleg a feltalálójáról, ideje egy kicsit lecsendesedni, nem? Visszavonulunk a tudomány világából, letesszük a kémcsöveket, a mikroszkópot, és átkapcsolunk arra, amihez mindannyian értünk, a zenére. Hagyjuk, hogy a következő dallam pár percre magával vigyen, közben pedig nyugodtan el is gondolkodhatunk azon, amit az imént hallottunk. Egy kis pihenő, egy kis lélegzet, egy kis belső mosoly. Kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek!

Ugye milyen szép volt ez a régi dal is? A Metro együttes Citromízű banán című dalát hallottuk, mert nem találtam semmi más vidám, savanyú ízű muzsikát, amit a C-vitaminnal lehetett volna párosítani, tehát maradt ez, ami most elhangzott. Ez is régi, ez is retro muzsika volt. Na de ne féljenek, mert még van. Nem fogytunk ki belőle. Most egy másik fontos mai napi ünnepről akarok pár szót elmondani, amit a Jeles Napok szerkesztősége említ meg, és pedig a Magyar Védőnők Napjáról, ami úgy szintén ma június 13-án van. A Védőnői Szakma Kollégium 2007-ben kezdeményezte a Védőnők Napja megrendezését. Az Ország Tiszti Főorvosi Hivatal, a Magyar Védőnők Egyesülete, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara védőnői tagozata közös szervezésében 2008. június 13-án tartották meg hagyományteremtő szándékkal az első ünnepséget. A kiválasztott dátum 1915. június 13-ára utal, mivel ekkor alakult meg Budapesten az Újvárosháza közgyűlési termében az Országos Stefánia Szövetség. A védőnő, mint hivatás beemelése a köztudatba dr. Taufer Vilmos szülés professzortól származik. Ez a világon az egyik legrégebbi és máig működő ilyen rendszer, amely annyira sikeres volt, hogy több ország is átvette. A WHO, tehát a World Health Organization többször is példaként említette a magyar rendszert. A magyar védőnői hálózat nemzetközi mintának számít, mert egyszerre foglalkozik a várandósokkal, a kisgyermekes családokkal és a serdülőkkel, ami által a védőnők évente több mint 300 ezer családdal kerülnek kapcsolatba. Szinte azt is mondhatjuk, hogy a védőnők volt az első, hát mai szóval influencerek, akik a 20. század elején vitték el a falvakba azokat az ismereteket, amelyek ma természetesek, például a higiénia, a babaápolás vagy a táplálkozás. A korabeli plakátokon és kiadványokon keresztül ők terjesztették a modern egészségügyi tudást, tehát aféle korai egészségügyi influencerek voltak. Ezen felül a védőnő az egyetlen egészségügyi szakember, aki a család otthonába is rendszeresen ellátogatott a legendás védőnői táskájával, mely tele volt olyan eszközökkel, amikkel akár egy tanyán, akár egy falusi házban is el lehetett végezni a vizsgálatokat. A táska tartalma mára modernizálódott, de a szimbolikus jelentése megmaradt. A segítség házhoz megy. Sok helyen generációk nőtt

fel ugyanannak a védőnőnek a gondoskodása mellett. A védőnői szolgálat a magyar identitás része lett, olyan szakma, amelyben a szakértelem és az emberi közelség egyszerre nagyon fontos. Kedves hallgatóim, ez lett volna a mondani valóm ezzel a témával kapcsolatban, most pedig gyorsan dallamokra váltok, hogy boldoggá tegyem azokat, akik elsősorban a zenéért hallgatják műsorainkat, akik a szép régi magyar dalokra vágynak, azokra a bizonyos szívhez szóló nosztalgikus melódiákra. Úgyhogy nincs is más hátra, jöjjön a szívmelengető Donát úti orgonák Tamás Gábor Andali Tobásonyos hangjával, azzal a hanggal, amelyet generációk őriznek a fülükben és a szívükben. Jó szórakozást, kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek!

Önök a Zenebona Rádió magyar nyelvi műsorát hallgatják, amely nem csak a helybili, hanem a torontói, a vancouveri és az internet jóvoltából a világ minden táján élő magyar honfitársainkat hivatott szolgálni. Adásainkban nem csak kellemes muzsikával, érdekes történelmi elbeszélésekkel és magyar múltunk fontos esetekkel,

eseményeivel foglalkozzunk, hanem azzal is, hogy segítsük a magyar közösséget, és támogassuk az itt működő különböző csoportokat, egyesületeket, hogy hírt adhassanak tevékenységeikről, rendezvényeikről. Éppen ezért ma is szeretném felhívni a helybéli hallgatóink figyelmét arra, hogy ünnepélyes apák napi ebédet rendeznek június 21-én, vasárnap déli 12 órakor az Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség Szent István termében. Étrend, rántott csirkecomb, tört burgonyával, vegyes savanyúság, sütemény, kávé meg tea. Belépő díj felnőtteknek $25, diákoknak $12.50. Jegyek elővételben igényelhetők a szent misék után, vagy a következő telefonszámon 403-228-3834. Kérjük, szíveskedjenek rendelésüket június 16-án leadni. Szeretettel meghívjuk és várjuk Önt és kedves családját. Ó, és még valamit, kedves hallgatóim, mint már említettem, a Zenebona Rádió műsorait nem csak Calgaryban, Vancouverben és Torontóban lehet hallgatni, hanem bizony az Óperenciás tengeren túl is, bárhol a világon. Ehhez mindössze annyi kell, hogy kedves hallgatóink feliratkozzanak a levelező listánkra, így minden héten megkapják az adás elérhetőségi linkjét, és bárhonnan élvezhetik műsorainkat. A feliratkozás egyszerű és természetesen ingyenes. Írjanak a zbr2008@gmail.com címre. Vagy hívjanak engem a 403-286-3176-os telefonszámon. Hát ezek lettek volna a közérdekű hirdetmények, most újra jön a nosztalgikus pillanatokat felidéző retro muzsika, miközben én elő fogom készíteni a kabarét megelőző, az úgynevezett komoly és egyben utolsó témát.

harmadik napján páduai Szent Antal napja van, amit immár 795 éve tartanak számon. Hát ugyebár Szent Antal a gyermekek védőszentje, a háziállatok patronusa, aki 1195-ben augusztus 15-én született, és 1231. június 13-án halt meg. A legnépszerűbb legendája szerint egy zsidó embert akart ő meggyőzni arról, hogy Krisztus jelen van az oltári szentségben. Ezért a zsidó a szamarát a kegyhely és az ostya elé vezette, ahol az állat letérdelt. Hát így lett a szamár Szent Antal jelvénye. Ő a házi állatok patronusa, az egyház legfőbb alamizsnás mestere. Páduai Szent Antal ünnepét a ferences rendi szerzetesek terjesztették hazánkban. A templomokban gyakran látni szobrát adománygyűjtő persejekkel. A népi hiedelemben is nagy szerepet játszott június 13-a Szent Antal nap. Ezen a napon nem fogták be az állatokat, de láncon hajtották át, hogy erősek legyenek, mint a lánc. Az emberek páduai Szent Antalhoz imádkoztak, hogy megőrizze állataikat a vadállatoktól. Helyenként dologtiltó nap volt, az asszonyoknak nem volt szabad liszthez nyúlni, nehogy kelések legyenek a kezükön. Bizony. Bács-Bodrog vármegyében a férjjósló napnak tartották ezt a dátumot. Nem tegnap óta, nem. Úgy nagyjából 626 éve hiszik, hogy június 13-án a lány akár a tükörben is megláthatja a jövendőbeliét. Gondoljunk csak arra, hogy a hajadonoknak hosszú volt a tiltólista. Ha mindent komolyan veszünk, akkor szegény lány soha életében nem mehetett volna férjhez, mert nem vihetett ki szemetet naplemente után, ezen a napon ugyebár, nem ülhetett az asztalsarkára, nem ehetett merőkanálból vagy lábosból, nem adhatott tüzet férfinak, és ha valaki körbe söpörte, akkor annyi volt, soha nem mehetett férjhez, csak a startvonalra mehetett vissza. De ezek a tiltások különben nem csak június 13-ára vonatkoztak, hanem úgy általában. Hát csoda, hogy ezt a férjjósló napot komolyan vették a lányok. Hát ez volt az év egyetlen napja, amikor nem tiltottak meg nekik valamit, hanem épp ellenkezőleg reményt adtak. Egy kis varázslatot, egy kis izgalmat, egy kis, hát ha ma meglátom az igazit, érzést. Helyenként a lányok ilyenkor mindenféle praktikát bevetettek, hogy megtudják, ki lesz az a szerencsés férfi, vagy szerencsétlen, nem, inkább az a szerencsés férfi, aki elveszi őket feleségül, vagy majd elviszi őket a táncba, esetleg elkíséri őket a kúthoz, vízért. Tudott dolog volt, hogy aki a kút vizébe nézett, megláthatta benne a jövendőbelie arcát. Volt, aki a kapufélfát kérdezte ki, mert hát miért ne? Ha már úgyis ott áll egész nap, hát és olyan sok mindent lát, tehát csak tud valamit, nem? És persze akadtak olyanok is, akik egyszerűen csak azt mondták, Szent Antal, küldj egy jó férjet, de ha lehet, olyat, aki nem hagyja szanaszét a csizmáját. De ennél még komolyabb volt a legismertebb férjjósló praktikák közül az a módszer, amikor a lányok párna alá tették a férfi név jegyet, és azt mondták, akit álmomba látok, az lesz a férjem. Na hát így lett június 13-a a magyar hagyományban a férjjóslás, szerelemvarázslás, titkos remények és még titkosabb praktikák napja. Egy kis játék, egy kis babona és egy kis romantika.

Ez volt tehát a Romantika című dal, amely a 80-as évek elején akkora népszerűségnek örvendett, hogy bizony fel is kúszott a sláger listákra. Emlékeznek még rá, kedves hallgatóink? Én igen, én bizony igen. Sőt, nem csak akkor szerettem ezt a dalt, hanem a mai napig az egyik kedvencem Zórán dalai közül. Van benne valami, ami egyszerre hozza vissza a fiatalság illatát, a régi idők hangulatát, hát és azt a bizonyos szívdobbanós retrót is. Tudják ugye, mire gondolok. Na, de térjünk vissza 2026. június 13-ához, ahhoz a naphoz, amely akár csak a mi egyórás műsorunk lassan a végéhez közeledik. Sajnos most már nem tudom elmondani mindazt a sok érdekességet és babonát, amit a férj jósló napról összegyűjtöttem, mert hát ideje hahótázni is. És ha már itt tartunk, eszembe jutott, hogy a hahóta, hát az bizony olyan, mint egy igazi nóta. Vagy kiénekli magából az ember, vagy nem? Ezt pedig annak a drága hallgatónknak üzenem, aki merészelt engem bírálni, hogy rosszul ejtettem ki a hahóta szót. Na de nem én akarok itt bohóckodni, abban mások sokkal jobbak nálam, úgyhogy át is adom a szerepet a kabaré és a humoros pillanatok mestereinek. Mindenkinek jó szórakozást és hangos, felszabadult ha-ho-ho-ho-ho-ho-tázást kívánok!

Bár már elmúltam 53 éves, de a férfi klimax szerencsére még nem ért utol. A változókornak több tünete is van, ilyen például az ingerlékenység, de mint mondtam, ez engem még nem érint, jó van? Na, a másik tünet a szenvedély és a vágy csökkenése. Szerencsére ez sem érint engem, hiszen rendben van a házas életem minden téren. Feleségem is tanúsíthatja, hogy tavaly mind a négy

0: egy alkalommal jól teljesítettem. Egy szóval, engem még szerencsére nem érint a férfi klimax. Mesélnék még erről a jelenségről, de most hirtelen nagyon ki kell mennem, mert szólít a természet. Addig hallgassuk meg, hogy a másik nem jeles képviselője, Jolika, hogyan éli meg a változó kort. Fogadják szeretettel a Jolika és a Banyaláz című jelenet íróját és előadóját, Bach Szilviát!
1: Da, storizom a sítót. Banyaláz. Ó, hogy aki ezted kitalálta, kötözöm beléje öt mosómedve család, az suvickolja kifele a patkóbelit, hát aki lukát, more. Vannak ugye ezek a hullámok. Hőbül. Na, azt úgy kell elképzelni, hogy így megindul a fejem bubjábú, a paksi atomerőmű összes melegsége, azt mikor már a talpamnál tekergődzik, gyerekek, úgy izzadok, mint dörömböző menyus, mikor fogadásból bekapott 10 csili paprikát, és ezt egy szoroz be százzal, akkor helyben vagyunk. Na, egy haszna azért van itt, hát gyerekek, nem kell drága pénzé vizágyat venni. Egyből etetem a aranyhalakat. Amennyit izzadtam már, gyerekek, penészes lett a fal. De a növény locsolást megoldottuk. Tudod, hogy kiállok a kert közepibe, azt elkezdek pörögni. Még a szomszédnak is jut, hallod? Kálmán, hogy csókoljam ki belőle a ritmusérzéket. Azt mondta, hogy ráköt a mosógépre. Azt azzal is kevesebb lesz a vízdíj. Ah, csak csufolódik én velem ez a zsírsertés, hallod? Ebben az emberben nincs semmilyen empatika vagy mi. Na, az sincs benne. Engemet egyedül anyuka ért meg. Mert ő már volt ilyen banyalázas. Mondjuk a láza elmúlt. Ó, egész nap izzad az ember lánya, úgyhogy rendeltem egy nagyobb frigót, amibe beférek. Meg is hozták, én behajtogattam magam a mirelite, zöldborsó, meg a farhát közébe. Gyerekek, ha éltetek baróságot ott, ó, nagyon faim volt. Ha Kálmán kért sört, csak kivettem, így oda csúsztattam neki, érted? Nem elég, hogy gyűnnek ezek a rohadék hullámok, még az a étvágy is nő olyannyira, hogy sokszor lerágnék egy élő lovat a patájáról. Hétfőtől vasárnapig kajakómába fetrengőzök, érted? Jaj, gyerekek, mikor babanézőbe mentünk Mariékó, mert megszületett a 8. unokája, hallod? Még a gyerek elől a tápszert is fölettem. A belem szentségit, de tényleg, hát szégyelembe elbújtam a kamrába. Ott meg aztán voltak azok a lekvárok. Befőttek kóbászok, szalonnák. Hazafele szaporáznom kellett a lépteimet. Gyerekek, jelmezbában csak így brummognom kell, mert már úgy nézek ki, mint Bubóból az Ursula. Nem elég, hogy izzadok, zabálok, mint Kálmán,

0: En Angola te libico casa shishmanik. Moreneze ma te veto zokugu az összes reklámon. Ó, nyájam szét saját fűtövemet, de tényleg. Múltkoriba dzsana azok a piac felé. Azt oda jön egy kislány, megkérdezi, hogy mennyi az idő. Úgy leordítottam a fejét. Elküldtem a jó édesanyjába. És ezt most szépen mondtam nektek, mert uni népek vagytok. Egyen meg a gyerek rovázva elszaladt, szerintem már Kínánál van. Nem is értem, miért csinálom. Utána meg persze röstelkedek, de hát azzal főz, amit van, mondta nagyanyám. Aznap hamis gulyás volt, de nevérből. Na, hát szóval, mivel már nincs ösztrogénom, hát nem véd meg semmi a betegségektől. Gyűn a magas vérnyomás, idegzsába, szemöldök, szifilis. Szemencse a régi. Elmentem én a szemdokihoz e véget. Mondta, hogy itt takarjam le az egyik szemem, hogy kezdjem el olvasni a betűket. Hát kitörődtem az izzadságot a szememből, lenyeltem a kis maradék szilvás gombócot, abba hagytam a rovázást, azt elkezdtem olvasni, hogy azt mondja, zötörövökötösöbödő. Azt mondja, hogy doki, ha nincs semmi baja a látásának. Ó, mondom, hát ez könnyű volt, doktorú. Mikor cseheknél voltam, pont ebbe a faluba szálltam meg. Na szóval, lányok, asszonyok, ha valaki jönne én hozzánkhoz, onnan tudja, hogy jó helyen jár, hogy bent leszek a hűtőbe, halózok, rovázok, és cefetű káromkodok. Na csumi!
1: Mennyi nosztalgiával gondolunk a nyárra, ugye, kedves közönség? Mennyi szép emlék, mennyi csodás nap, milyen kiváló utazások, szemtelenül sok fantasztikus élmény. És ki tudja, vajon, ki tudja, hogy ezek után mi a fenéből fizetjük be ősszel a számláinkat. De ne garasoskodjunk, hiszen a pénz a legkevesebb. Szó szerint. Hát kit érdekel, ami nincs? A lényeg, hogy ilyen sok gyönyörű emléket szereztünk a nyári hónapok alatt. Azokat ugye senki sem tudja elvenni tőlünk. Hát mondjuk a pénz sem, mert az sincs. De félre anyagiasság, veszten a materiális szemlélet, jöjjenek a szép emlékek Bálint Endre tollából, akik pedig ezeket önökkel együtt újra átélik, Major Melinda és Görög László.

0: Most mi a baj, szívecském?
1: Elmúlt a nyár, amikor annyi szép dolog történt velünk.
0: Hát, igen.
1: Egyáltalán nem.
0: Ja, de, most mondom, hogy igen.
1: Ahogy mondod, az nem tetszik nekem. Hát emlékezzél már. Ott volt az a hétvégi hajó kirándulás. Jaj, milyen jót mulattunk, hogy kirúgtunk a hámból.
0: Hát igen, emlékszem, mert utána hétfőn engem rúgtak ki az állásomból.
1: Te még mindig ezen keseregsz. Csak a szépre szabad emlékezni. Ha nem tudnád, ez a boldogság titka.
0: Hát, ha te mondod, hát legalább egyikünknek legyen köze a boldogsághoz.
1: Hagyjad már ezt a mélabús szöveget. Gondolj inkább arra, amikor a partról együtt néztük a lemenő nap tüzét, hogy így halványodik, mintha így eloltották volna.
0: Ja, igen, emlékszem. Na. Igen. Akkor hívtak a tűzoltók, hogy a nyaraló tüzét eloltották.
1: Na látod, örülnöd kéne, hogy ilyen gyorsan eloltották.
0: Hát jó, de én addig azt se tudtam, hogy kigyulladt. Hát,
1: ja, most a szép emlékeken merengünk. Emlékszel, milyen jót dodzsemeztünk abban a kis vidám parkban?
0: Ó, igen, persze, hogy emlékszem. Hát aznap törte totál károsra a kocsimat egy részeg kamionos.
1: De másnap egyszer...

0: Egyszerre értünk a csúcsra, miközben az olimpián is új csúcs született.
1: Hogy másnap? Hát másnap én fölvonatoztam Pestre a kocsi biztosítását intézni. És az egész napot ott töltöttem.
0: Tényleg? Hát ezt akkor most hagyjuk, jó? Várjál! A svéd asztal az mennyei volt abban az egycsillagos kis retró szállodában.
1: Hát igen, mennyei volt valóban. A gyomorontástól úgy érzem, hogy hamarosan a mennybe kerülök.
0: Látod, minden jó, ha vége jó. Na, hiszen életben maradtál. Nem égtél benne a nyaralóban, nem lapított ki a kamion, nem nurdeltél meg az ételmérgezésben, állás meg majd csak találsz egyszer, nem? Örüljél már! Olyan szép volt a nyár. Én nem is értem, milyen önző egy alak vagy, aki csak magára gondol. Esküszöm, jövőre nem megyek veled sehová.
1: Na végre mondtál valamit, amire majd én is szívesen emlékszem.

Sajnos újra itt az ideje, hogy búcsút mondjunk egymásnak. Gyorsan elszaladt ez az egy óra, ami rendelkezésünkre állt, de ne bussuljanak, kedves hallgatóink, jövő héten ismét itt leszek. Ugyanebben az órában, ugyanazon a hullámhosszon, ugyanazzal a szeretettel. Ígérem, akkor is szép dalokat hozok magammal, és igyekszem különleges, izgalmas témákkal kitölteni a zenék közti időtartamot. Most pedig, mielőtt végleg elköszönnék, engedjék meg, hogy felköszöntsem a mai és a holnapi névnaposokat. Ma ünnepelnek Anett, Antal, Anéta, Anetka, Anna, Antigóné, Anton, Antos, Grácia, Netta, Neti,

Tóbiás, Tóni és Mica. Holnap lesz Vazul, Elizeus, Estella, Hartwig, Herta, Stella, Töhötöm, Valérián és Valér napja. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, Isten éltesse mindnyájukat. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból, a Viszonthallásra.